0: The future makes no sense.
1: Yeah, world's fucked, to be honest. I mean, what we're gonna be seeing, right? Like, I mean, some European countries might be cool, some better off countries are gonna be cool, definitely not take the brunt as much as the poorer countries, but it's gonna hit everyone eventually. And let's be real, the world isn't doing shit. Like, first environmental collapse is gonna affect the poor people. By the time like the effects become apparent, by the time the fact that like genuine ecological collapse is gonna potentially threaten all of society, then it's gonna be way too fucking late to do anything about it. Right now it's already way too late to do anything about it. I mean, what the fuck is happening with what oil? What the fuck is happening with coal? Where's any push, man? Come on. And like this bullshit like about carbon neutral shit by China's pledged to be carbon neutral by 2050. Come on, get the fuck out of here. Like, it's not enough. It's not quick enough. I ain't gonna do it anyway. What the fuck is America doing? Jack shit. Oh, but what, you're banning plastic straws? Thanks, man. Thanks for banning the fucking plastic straws. Appreciate it. Fuck having kids, because the planet's fucked.
0: In Zukunft wird alles anders.
2: Az elég egyértelmű, hogy a világ elkezdett egy olyan irányba változni, ami azért picit ijesztő. Ez tükröződik az UDK-ban is, és ez egy lehetőség arra, hogy akik most itt vannak, ténylegesen végig gondolják, hogy miben hisznek, és egy szabadságként kell felfogni, mert különben nagyon nehéz, hogyha nincsen pénz, hogyha nem ad a hatalom pénzt, akkor nem kell betartani a szabályait, akkor saját szabályrendszert kell kialakítani, és végig gondolni a nulláról. És ez szerintem tényleg egyfajta feladat is, de szabadság is, szóval. Meg hogyha nem szabadságként fogja fel az ember, akkor szerintem nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.